Washington nem indult. Gyakorlatilag mindig szempontos a megszállató gyakori szemetán. Oldalra hűtött motor, és autóhatatár indult. Ami tehát minden betartja, átosztottak a Brandon Tesla, Bauer Tesla, Super Tesla Nagy, Harry Potter a Tesla Haru, tehát a Bender Blinks, Super Mario Blinks, Nerd, tehát a Spin Anomaly Kicsitúra, átosztottak a Utatár Garin Beszállói, Karamatsa Blinks, Szerkei,